FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Lebrakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

0: Nekem örökkére csorog a véremből.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: számít, ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint

0: együtt egy a zenével. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója, Csaba Rádió.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Boldog névnapot a kornéloknak, őket köszöntsük mindenképpen. Én pedig hozom mára is a jó zenéket és a hasznos tudnivalókat. Szép reggelt!

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor sok jó zenével és hasznos tudnivalókkal. Itt a mai nap indító tippünk. Ha reggel nehezebben indul a nap, érdemes minél hamarabb természetes fényt keresni. A Hongkongi Politechnikai Egyetem kutatói 33 egyetemistával végzett vizsgálatban azt vizsgálták és találták, hogy a rendszeres reggeli erős fény csökkentette a napközbeni álmosságot és javította az alvás rendszerességét és a pozitív hangulatot is. Tehát érdemes a reggeli fény erejében bízni. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: szerelem.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió. Jó reggelt kívánok, szól a reggeli információs magazinműsor. Nézzük, hogy kik születtek ma. Például Niall Horan, a One Direction ír énekese, 93-ban látta meg a napvilágot a mai napon, illetve Thomas Müller, világbajnok, német labdarúgó, 1989-ben született éppen ma. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez érünk lassan. A következő 60 percben is hozzuk a hasznos tudnivalókat. Készültem én is sok izgalmas dologgal, és éppen helyszínen is, mert hogy elkalandozunk majd valahova. No meg a jó zenék sem hagynak magunkra. Jó reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelt, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A

0: fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, a reggeli információs magazinműsor. Második órája indul el. Jó utat és balesetmentes közlekedést hallassa. Most már úton vagyunk, és jó reggelt és kellemes ébredezést mindenkinek. Hozom a jó zenéket a mai napra is természetesen. Indul a következő óránk.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
2: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma a Körösök vidékére kalandozunk, egészen a Körösmaros Nemzeti Park egyik különleges területére. A folyók szabályozás előtt ezen a vidéken hatalmas mocsarak, holtágak és időszakosan vízborított a területek határozták meg a tájat. Ezekből mára csak kisebb részek maradtak meg, de ahol sikerült megőrizni őket, ott egészen különleges élővilág alakult ki. Érdemes lehet ide is valamikor ellátogatni. Ma megtettük ezt rádiós berkeken belül, most pedig vissza a dalokra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazin műsor, és egy friss info. A Cornell Egyetem kutatói ugyanis bemutattak egy mindössze néhány grammos vezeték nélküli eszközt, amellyel állatok agyi aktivitását lehet követni úgy, hogy közben szabadon mozoghatnak természetes környezetükben. A szerkezet hónapokon keresztül képes lehet idegsejtek működését rögzíteni, miközben azt is figyeli, merre mozog az állat, milyen hangokat ad ki, vagy hogyan viselkedik a társaival. Ez azért nagy előrelépés a szakemberek szerint, mert az állatok agyműködését eddig jellemzően laboratóriumi körülmények között lehetett részletesen vizsgálni, a kutatók pedig most azt szeretnék látni, hogyan változik az aktivitás például csoporton belüli társas helyzetekben. Nagyon érdekes, de azért óvatosan. Most vissza a dalokra!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát, remélem, hogy holnap is együtt rádiózunk. Köszönöm a mai figyelmet tehát, további szép napot kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első

0: költségvetési terv. A tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: megyek aludni.
1: A tegnapi Csaba kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tomi XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet!
7: Minek az?
8: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
11: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
5: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
10: Részletek ácsfa.hu.
9: Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 13-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Decemberre készülhet el a megújuló Dobozi úti kerékpárút. 2 óra alatt megtalálták az eltűnt fiatalembert. A dámszarvasok miatt nőhet az úti balesetek kockázata. 66 év után is összetart az egykori közgés osztály. Mintegy 560 millió forintból újul meg a Dobozi úti kerékpárút Békéscsabán. A beruházás során 2,1 kilométeres szakaszt korszerűsítenek, amely elsősorban a Gellén, Sikonyban és a Vantháti út térségében élők belvárosba jutását könnyítheti meg kerékpárral. A kivitelezés jelenleg 60%-os készültségnél tart. A munkálatok látványosabb szakaszához értek. A kivitelező jelenleg a Kerti Szegélyek és a Patka folyókák kialakításán dolgozik. Duna Vilmos, a kivitelező cég képviseletében elmondta, hogy először a Kerti Szegélyeket építik ki, ezt követően pedig a Patka folyókák készülnek el. Hozzátette, hogy a munkálatokkal az ütemterv szerint haladnak, és céljuk, hogy a kerékpárutat minél hamarabb használatba vehessék a lakosok. A kivitelezés idején továbbra is forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre kell számítani. Szarvas Péter polgármester arra kéri a közlekedőket, hogy az építkezés környezetében fokozott figyelemmel haladjanak, és tartsák be a KRESZ szabályait. A városvezető kiemelte, hogy a beruházás fontos fejlesztés, amely több városrész kerékpáros közlekedését is érinti, ezért érdemes türelemmel kívánni a munkálatok végét. A kivitelezés a következő hetekben is folytatódik a Dobozi úton. A tervek szerint a teljesen megújuló 2,1 kilométeres kerékpárút műszaki átadására decemberben kerülhet sor. Mindössze 2 óra alatt megtalálták a sarkadi rendőrkapitányság munkatársaim azt a 19 éves állandó figyelmet és gyógyszeres kezelést igénylő fiatalembert, aki Biharugráról tűnt el. A sérült és kiszáradt fiatalra a körzeti megbízottak a település határában egy tallón találtak rá. A rendőrség szeptember 9-én reggel 9 óra előtt kapott bejelentést arról, hogy a fiatal előző délután ment el otthonról, és éjszakára sem tért haza. Mivel a család saját erőből nem találta meg, segítséget kértek a hatóságok. A zsadlányi rendőrös azonnal megszervezte a kutatást. Molnár Róbert és Nemes Tibor törzs zászlósok, a helyi lakosok meghallgatása és a térfigyelő kamerák felvételei alapján feltérképezték a fiatal lehetséges útvonalát. Biharugra határában gyalogosan követték a nyomokat, amikor mintegy 200-300 méterre egy földön fekvő alakra figyeltek fel. A rendőrök odaléptek a fiatal emberhez, aki azonnal felkelt, majd jelezte, hogy megsérült a lába is, nagyon szomjas. A körzeti megbízottak saját másfél literes ivóvízüket adták neki, amit rövid idő alatt meg is ivott. A rendőrök ezután hazavitték, majd az időközben értesített mentőknek adták át. A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították a fiatalembert. A rendőrség külön köszönetet mondott a két törzs zászlósnak a gyors és szakszerű intézkedésért, valamint a példás helytállásért.

0: Szeptemberben javában tart a gímszarvasoknál, vagyis a szarvasbőgés. A gímbikák ilyenkor elfoglalják hagyományos bőgőhelyeiket, és a tehenekért küzdve akár 20-25 egyedből álló háremet is kialakíthatnak. Békés vármegyében azonban az autósoknak ebben az időszakban már kevésbé kell számítaniuk gímszarvasok felbukkanására az utakon. Aki biztonságos természetes környezetben szeretné megtapasztalni a szarvasbőgést, annak a Körösvegyi Állatpark is lehetőséget kínál erre. Az Annaliketben az állt körülmények miatt egyszerre egy ivori redbikát tartanak a tehenekkel, így elkerülhető a sérülésekkel járó rivalizálás. Körömi Krisztina, a Körösvegyi Állatpark látogatóközpontjának vezetője elmondta, hogy a 13 éves Bátor nevű gímbika bőgését már hallhatják a látogatók. Hozzátette, hogy a jellegzetes hanggal a bikák a háremük elfoglalását jelzik, és az erősebb egyedek a teheneket a riválisoktól is védik. Bátor bőgése egész ősszel hallható lehet, zárt körülmények között pedig akár télen is. A szakember szerint hamarosan a dámszarvasok barcogási időszaka is elkezdődik az állatparkban. A látogatóközpont vezetője azt is közölte, hogy az állatpark szeptemberben minden nap reggel 9 és este 6 óra között várja a látogatókat. Békés vármegyében a gímszarvas állomány koncentráltan is viszonylag kis létszámban él. Boros Ferenc, az Országos Magyar Vadászkamara Békés vármegyei területi szervezetének titkára szerint mintegy 400 gímszarvas található a vármegyében, elsősorban Észak-Kelet-Békésben, valamint Biharugra is környékén. Újra találkoztak a Békéscsabai Közgazdasági Technikum egykori 4. osztályának tagjai. Az osztály 1960-ban érettségizett, így 2026-ban már a 66. érettségi találkozójukat tartották. A jubilomi alkalmon az egykori osztályfőnökre, Kiszei Jánosra is emlékeztek. A találkozó főszervezője Hegyesi Károlyné Bocsonádi Róza fotókból, emléklapokból és albumokból rendezett kiállítással idézte fel a közgés éveket. A tálaton saját bagoly gyűjteményének darabja is helyet kaptak, köztük horgolt, kerámia, plüss és üvegbaglyok. A régi fényképek segítségével megelevenedtek az iskola évek, az egykori kockás blúz, az iskola köppeny és a tányérsapka emléke. A találkozón az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka is szóba került. Az osztály tagjai fiatalon röplapokat terjesztettek, ezért később kissé rebellis osztályként emlékeztek magukra. Két társukat a forradalomban való részvétel miatt később ki is csapták a közgazdasági technikumból. A közös ebéd mellett az elmúlt évtizedek történeteit és a régi csínyeket is felidézték, miközben megemlékeztek azokról a tanárokról és osztálytársakról is, akik már nem lehettek jelen. A találkozón Szikoráné Frankó Ilona, Vozár Pálné Szekere Zsuzsanna, Pata Istvánné Sáfer Irén, Mezei Péterné Stankó Gyöngyi, Nyemcsok Mihályné Farkas Zsuzsanna, valamint Hegyesi Károlyné Bocsonádi Róza vett részt. Bocsonádi Róza elmondása szerint a 32 fős osztályból jelenleg 14-en élnek. Már ezúttal sem tudott mindenki eljönni, az összejövetel ismét megmutatta, hogy az egykori osztálytársak közössége 6 évtized után is összetart. Míg korábban 4 évente találkoztak, ma már minden évben megszervezik az összejövetelt. A találkozóra két vendég is érkezett, Hajdú Józsefné fotós, valamint Haragos Józsefné, aki több egykori osztálytársal is baráti kapcsolatot ápolt. Az esemény végén Szikora Ilona saját készítésű horgolt terítőkkel ajándékozta meg társait. Az egykori osztálytársak közül egy valaki Los Angelesben él, ő üzenetet küldött a találkozóra, így a nagy távolság ellenére ő is bekapcsolódhatott a közös emlékezésbe. Bogdan Anabella idei második legjobb eredményével nyerte meg a gerelyhajítást a World Athletics Continental Tour Challenger besorolású zágrábi versenyén. A Békéscsabai Atlétikai Klub Európa bajnokságot is megjárt versenyzője, 58,13 méteres dobással szerezte meg az első helyet, mindössze 40 cm-rel maradva el idei legjobbjától. Varga Lőrinc tanítványa az idén végén is jó formát mutatott, teljesítmény a verseny egyik kellemes meglepetése volt. A sportoló a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának elmondta, hogy edzőivel azért kerestek versenyt a szezon végére, mert továbbra is jó formában érezte magát, és bíztak egy újabb erős eredményben. Hozzátette, hogy az első dobásoknál még voltak technikai hibáim, ugyanakkor a mozgása és a nekifutás ritmusa megfelelő volt. Néhány részletet sikerült korrigálnia, aminek meg is lett az eredménye. Bogdan Anabella idén már másodszor dobott 58 méter fölött, aminek különösen örült. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ismer.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Reklámot hallottak.

0: Attila.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
9: Reklámot hallott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési

0: vonásával indul el, Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness Jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: time.
1: A Technobizsam a kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és majd a délutáni zenés információs magazin műsorban is együtt rádiózhatunk sok jó dallal. Én pedig hozom előtte az üzeneteket is. A mikrofonnál Bürgés

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A kívánság műsor ér a végéhez. Köszönöm, hogy eddig is együtt tölthettük az időt, de még a folytatásban bőven hátra van rengeteg műsoridőnk. A délutáni zenés információs magazin műsor egészen délután 2-ig itt van önnel.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk el természetesen ma sem a névnaposokról, a Kornéleket és a Jánosokat tildomos köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot, én pedig a következő órában is itt vagyok még önnel sok érdekességgel.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a villám forróbb, mint a nap felszíne? Ennek összehasonlításáról hozom mindjárt az érdekességet. Rádiózunk együtt!

0: A Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Dramatológia. Gyula. Dramatológia. Gyula. Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Let me tell you.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A villám forróbb, mint a nap felszíne. Ma ezzel foglalkozunk az érdekességek között. Egy átlagos villám hőmérséklete elérheti a 30 000 Celsius fokot, ami 5-ször melegebb, mint a nap felszíne. A villám néhány ezred másodpercig tart, de elég ennyi is ahhoz, hogy komoly károkat okozzon. Ez a hatalmas energia kis területre koncentrálódik, ugyanis a természet egyik leglátványosabb ereje ez.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ért a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük a délután első két óráját. Minden jót kívánok!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csoba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szent Mihály havának 13. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba. Én Debreceni Ilona vagyok. Ma ünnepeljük a földi mogyorót, a pozitív gondolatok napját, és ma van az engedjük a gyerekeket a konyhába nap. Emellett programokat, érdekességeket is hozok. Tartalmas időtöltést kívánok a Csabával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Jó zenék minden mennyiségben, a tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol mindjárt folytatjuk a legjobb dalokkal. Szeptember második vasárnapja, az Öled meg a kutyádat nap. A nap kitalálói arra ösztönzik az embereket, hogy ma fokozottan figyeljenek Nélábú kedvenceikre. Nézzék, figyeljék a világot az ő szemszögükből. Ez nem csak a kutyáknak tesz majd jót. Köztudott, hogy az ebek csökkentik a stresszt és a szorongást, javítják az életminőséget, boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tesznek minket. És most, szeptember második vasárnapján, az Öled meg a kutyádat napon menjünk tovább a kedvencekkel, hamarosan programmal, majd némi névnapi információval érkezem.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Why wait to say, at least I did in my way.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek. Szeptember 13-án ma van az Engedd a konyhába a gyermekedet nap. A gyerekek természetüknél fogva kíváncsiak. Szeretnek a szüleikkel lenni. Ez a kettő együtt valósul meg a konyhában. Hogy mi mindent fejleszt egy gyermeknél a konyhai tevékenység? A finom motorikát, a szemkész koordinációt, a kifejező készséget, és még hosszan sorolhatnám. Ám az egyik legfontosabb, hogy fejleszti a kreativitást. Ilyenkor a gyerekeknek szárnyalhat a fantáziájuk, az meg ugye csökkenti a stressz szintet, ez pedig védi az immunrendszert, szóval minden mindennel összefügg. És talán a legfontosabb, hogy a közös sütés-főzés bizalomépítő, tovább erősíti a kötődést. Menjünk ma a gyerekekkel a konyhába, és ragaszkodom hozzá, hogy közben mi hozzuk a kedvenceket.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A legjobb válogatásban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88-9. Szép napot mindenkinek, kinek hogy telik a vasárnap. Ez a nap kiválóan alkalmas arra, hogy együtt legyünk azokkal, akikkel hétközben nem tudunk munka és iskola miatt. Nemrégiben olvastam egy svéd közmondást. Boldogtalan a gyerek, ha új csizmát kapott, és sehol egy pocsolya, amint keresztül gázolhatna. Nemrégiben olvastam egy tanulmányt, amely azt fejtegeti, hogy mennyire hasznos, amikor a felnőttek és a gyerekek együtt rosszalkodnak. Természetesen ez a rosszalkodás abban merül ki, hogy esetleg piszkos lesz a ruha. Szóval vegyünk ma játszóruhát, fogjuk meg a gyerekeink kezét, és keressünk olyan programot, ahol együtt koszoljuk be a ruhánkat. Ugyanis az ilyen programok garantáltan jó szórakozást nyújtanak. Egész egyszerűen felszabadultnak érzi majd magát tőle, anya, apa és a gyerek is. A tanulmány szerint ezek a programok közelebb hozzák egymáshoz a családtagokat. Már csak az a kérdés, hogy hol és mivel koszoljuk be a ruhánkat, de ugye közben is a kedvencek szólnak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kellemes vasárnap délutánt mindenkinek, ez a Csaba 88-90 szeptember második vasárnapján, az Öled meg a kutyádat napon. Pontosabban öled meg az agarad, de miért ne ölelhetnénk ma minden kutyafajtát? Egyébként rengeteg különleges kutyás nap van egy évben. Létezik az öltöztesd be a kedvencedet, sétáltasd a kutyádat, és többek között főzz a kutyádnak nap. Ezek a világnapok arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen sokat jelentenek nekünk négylábú kedvenceink. Ám egy tanulmány szerint az ölelgetés nem minden kutyára van jótékony hatással. Vannak kutyák, akik félnek, hogyha átöleljük őket, egész egyszerűen úgy érzik, veszélyben vannak. De milyen érdekes, hogy a gazdihoz odabújni, ők is szeretnek. Élvezzük ma kedvenceink közelségét, és hallgassuk a legjobb dalokat az elmúlt 20 évből. Ez a Csaba.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Jó zenék, a legjobbak, igazi kedvencek szólnak a Csabán. És ígérem, a folytatásban is úgy csináljuk, hogy jó legyen. De most köszöntsük együtt mindazokat, akik ünnepelnek. Szeptember 13-a van. A Kornélok név ünnepe. Igen, ismét, hiszen egy évben többször is köszönhetjük e szép névviselőit. A név latin eredetű, jelentése somfa. De a jó kívánságok természetesen a szülinaposoknak is szólnak. Bízom benne, itt vannak velünk, jól érzik magukat. Móra Ferenc azt mondta, hogy egy férfit 30 éves koráig a nő hevít, aztán a bor, aztán meg a kemence sem. A szülinapos uraknak és a szülinapos hölgyeknek egyaránt azt kívánom, találják meg azt, ami hevíti őket, amitől boldogok lesznek. Jó egészséget!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcsszezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: this time.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Szeptember 13-án a Kornélok névnapján, 4 is elmúlt, de továbbra is a kedvenceket hozzuk. Ez a Csaba 88.9-en. Ki az, aki gyerekkorában épített bunkert? Ugye milyen jó volt? A bunker építés jótékony hatásait vesszük mindjárt számba. A felsorolás előtt, után pedig a legjobb zenék szólnak. Örülök, hogy együtt hallgatjuk őket. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címerállata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Soma kedvencei. Ez a Csaba. Ez
1: a
0: Csaba.
1: A tegnapi Soma kedvencei a legjobb válogatásban szólnak, ez a Csaba, ahol beszéljünk egy picit a szilváról, hiszen most terem, és találtam egy receptet, ami eltér a hagyományos fűszerezéstől. Ez nem más, mint a pikáns szilva csatni. Ez a szósz sült oldalas, kacsa sült, vagy akár rántott sajt mellett is megállja a helyét, sőt, kiegészíti azt. Kevés olajon apróra vágott lilahagymát kell dínsztelni, reszelt gyömbért adunk hozzá, és jöhetnek a szilvák. A negyedelt szilvák mellé icipici almaecet és egy kis barna cukor vagy méz jár még. Egy csipetnyi sóval, csilipehellyel, fahéjjal fűszerezzük. 15 perc alatt készül el, sűrű lekvárszerű állagot kapunk. Ismétlem, a pikáns szilva csatni önmagában is finom. Ám húsok mellett is kiváló. Kiváló zenék a folytatásban a Csabán.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek, mi pedig az elmúlt 20 évből. A tegnap és a ma kedvencei. Ez tehát a Csaba, ahol kuckózzunk most együtt. Van, aki bunkernek, mások kuckónak hívják azt a saját zugot, amit díszpárnákból, plédekből és bútorokból kell építeni. És ha a gyerekeink ilyet szeretnének építeni, hagynunk kell nekik, sőt mi több, lebontani is, csak az ők engedélyükkel lehet. Mert hogy a bunkerépítés nem csak egy kedvelt játékforma, evolúciós szükséglet is. A bunkerépítés ugyanis tervezéssel kezdődik. Ilyenkor kap szányra a fantázia, és ilyenkor lép életbe a kreativitás. A közös építkezés pedig segíti az együttműködést, a kompromisszumkötési technikákat. No meg az akaraterőt is, ráadásul a saját építésű kuckó lelki szükséglet, mondják a szakemberek. Ez egy olyan hely a világban, ahová vissza lehet húzódni, pihenni lehet, vagy éppen láthatatlanná válni. Szóval kilépni a mindennapok taposó malmából. Adjuk gyermekeinknek, hogy ma, meg máskor is építsenek kuckót, és valahol a háttérben duruzsoljon a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Búcsúzom, de senki ne feledje, bunkert kell ma építeni. Bizony, ez volt ma a téma többek között, miközben a kedvencek szóltak, szóval építsünk bunkert. A gyermeki klasszikus módon, plédekből, párnákból, fotelekből. És a bekuckózás során is a Csaba szól, akkor az külön öröm számunkra. Örülök, hogy együtt dolgoztunk. További szép napot, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Viszont hallásra.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A kormányfogászati munkacsoportot hoz létre a közfinanszírozott alapellátás gondjainak rendezésére. Porpáci Krisztina államtitkár tájékoztatása szerint emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják az országos ügyeleti ellátást, valamint rendezik az iskolafogászok helyzetét. Az állandó szakmai műhelyként működő munkacsoport a gyakorló orvosok és a szakemberek bevonásával a teljes fogászati finanszírozás átfogó rendezését készíti elő. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány módosítani fogja a földtörvényt és a vadászati törvényt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földszabályozás átalakításával a fiatalok földhöz jutását és a tőke ágazatban tartását segítik elő, míg a vadászati jogszabályok felülvizsgálatával a vadkárok csökkentését és a fenntartható vadállomány kialakítását célozzák meg. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 13-a vasárnap van, a mai napon a Kornélok ünneplik névnapjukat. A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből származik, jelentése somfa vagy szarv, női párja Kornélia. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 13-a vasárnap van. 57 évvel ezelőtt, 1969-ben lépett először színpadra John Lennon és Yoko Ono a Plastic Ono nevű csapattal. A Toronto Rock and Roll Revival rendezvényen léptek fel. A zenekar tagjai voltak Eric Clapton, Krauss Voormann basszusgitáros és Alan White dobos. A koncert zenei anyagát Live Peace in Toronto 1969 címmel jelentették meg. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják szeptember 13-án vasárnap. 41 évvel ezelőtt 1985-ben jelent meg a Super Mario Bros. Című játék, melynek főszereplő figurája emblémává vált. A figurát Shigeru Miyamoto tervezte, bár Mario már korábban is szerepelt a Donkey Kong Jr. és a Mario Bros. Című videójátékokban, a Super Mario Bros. Tette őt közismerté és igazi popkulturális ikonná. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább, jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!
3: Archie, baby.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 13-a vasárnap van. 55. születésnapját ünnepli a mai napon Stella Nina McCartney, világhírű angol divattervező, aki leginkább a fenntartható és állatvédő luxus divat úttörőjeként ismert. Szülei a legendás Beatles tag Sir Paul McCartney és a fotográfus állatvédő aktivista Linda McCartney. 2001-ben indította el saját nevét viselő luxusmárkáját, nemrégiben a tervezőnő teljesen visszavásárolta a cégét, így márkája újra teljesen függetlenné vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 13-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Decemberre készülhet el a megújuló Dobozi úti kerékpárút. 2 óra alatt megtalálták az eltűnt fiatalembert. A dámszarvasok miatt nőhet az úti balesetek kockázata. 66 év után is összetart az egykori közgés osztály. Mintegy 560 millió forintból újul meg a Dobozi úti kerékpárút Békéscsabán. A beruházás során 2,1 kilométeres szakaszt korszerűsítenek, amely elsősorban a Gellán, Sikonyban és a Vantháti út térségében élők belvárosba jutását könnyítheti meg kerékpárral. A kivitelezés jelenleg 60%-os készültségnél tart. A munkálatok látványosabb szakaszához értek. A kivitelező jelenleg a kerti szegélyek és a patka folyókák kialakításán dolgozik. Duna Vilmos a kivitelező cég képviseletében elmondta, hogy először a kerti szegélyeket építik ki, ezt követően pedig a patka folyókák készülnek el. Hozzátette, hogy a munkálatokkal az ütemterv szerint haladnak, és céljuk, hogy a kerékpárutat minél hamarabb használatba vehessék a lakosok. A kivitelezés idején továbbra is forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre kell számítani. Szarvas Péter polgármester arra kéri a közlekedőket, hogy az építkezés környezetében fokozott figyelemmel haladjanak, és tartsák be a KRESZ szabályait. A városvezető kiemelt, hogy a beruházás fontos fejlesztés, amely több városrész kerékpáros közlekedését is érinti,

ezért érdemes türelemmel kívánni a munkálatok végét. A kivitelezés a következő hetekben is folytatódik a Dobozi úton. A tervek szerint a teljesen megújuló 2,1 kilométeres kerékpárút műszaki átadására decemberben kerülhet sor. Mindössze 2 óra alatt megtalálták a sarkadi rendőrkapitányság munkatársaim azt a 19 éves állandó figyelmet és gyógyszeres kezelést igénylő fiatalembert, aki Biharugráról tűnt el. A sérült és kiszáradt fiatalra a körzeti megbízottak a település határában egy tallón találtak rá. A rendőrség szeptember 9-én reggel 9 óra előtt kapott bejelentést arról, hogy a fiatal előző délután ment el otthonról és éjszakára sem tért haza. Mivel a család saját erőből nem találta meg, segítséget kértek a hatóságok. A zsodlányi rendőrös azonnal megszervezte a kutatást, Molnár Róbert és Nemes Tibor, törzs zászlósok, a helyi lakosok meghallgatása és a térfigyelő kamerák felvételei alapján feltérképezték a fiatal lehetséges útvonalát. Biharugra határában gyalogosan követték a nyomokat, amikor mintegy 200-300 méterre egy földön fekvő alakra figyeltek fel. A rendőrök odaléptek a fiatal emberhez, aki azonnal felkelt, majd jelezte, hogy megsérült a lába is, nagyon szomjas. A körzeti megbízottak saját 1,5 literes ivóvízüket adták neki, amit rövid idő alatt meg is ivott. A rendőrök ezután hazavitték, majd az időközben értesített mentőknek adták át. A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították a fiatalembert. A rendőrség külön köszönetet mondott a két törzs zászlósnak a gyors és szakszerű intézkedésért, valamint a példás helytállásért.

0: Szeptemberben javában tart a gímszarvasoknál, vagyis a szarvasbőgés. A gímbikák ilyenkor elfoglalják hagyományos bőgőhelyeiket, és a tehenekért küzdve akár 20-25 egyedből álló háremet is kialakíthatnak. Békés vármegyében azonban az autósoknak ebben az időszakban már kevésbé kell számítaniuk gímszarvasok felbukkanására az utakon. Aki biztonságos természetes környezetben szeretné megtapasztalni a szarvasbőgést, annak a Körösvölgyi Állatpark is lehetőséget kínál erre. Az Annaligetben az állt körülmények miatt egyszerre egy ivari redbikát tartanak a tehenekkel, így elkerülhető a sérülésekkel járó rivalizálás. Körömi Krisztina, a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpontjának vezetője elmondta, hogy a 13 éves Bátor nevű gimbika bőgését már hallhatják a látogatók. Hozzátette, hogy a jellegzetes hanggal a bikák a háremük elfoglalását jelzik, és az erősebb egyedek a teheneket a riválisoktól is védik. Bátor bőgése egész ősszel hallható lehet, zárt körülmények között pedig akár télen is. A szakember szerint hamarosan a dámszarvasok barcogási időszaka is elkezdődik az állatparkban. A látogatóközpont vezetője azt is közölte, hogy az állatpark szeptemberben minden nap reggel 9 és este 6 óra között várja a látogatókat. Békés vármegyében a gímszarvas állomány koncentráltan is viszonylag kis létszámban él. Boros Ferenc, az Országos Magyar Vadászkamara Békés vármegyei területi szervezetének titkára szerint mintegy 400 gímszarvas található a vármegyében, elsősorban Észak-Kelet-Békésben, valamint Biharugra is környékén. Újra találkoztak a Békéscsabai Közgazdasági Technikum egykori 4. osztályának tagjai. Az osztály 1960-ban érettségizett, így 2026-ban már a 66. érettségi találkozójukat tartották. A jubilomi alkalmon az egykori osztályfőnökre, Kiszei Jánosra is emlékeztek. A találkozó főszervezője Hegyesi Károlyné, Bocsonádi Róza fotókból, emléklapokból és albumokból rendezett kiállítással idézte fel a közgés éveket. A tálaton saját bagoly gyűjteményének darabja is helyet kaptak, köztük horgolt, kerámia, plüss és üvegbaglyok. A régi fényképek segítségével megelevenedtek az iskola évek, az egykori kockás blúz, az iskola köpeny és a tányér sapka emléke. A találkozón az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka is szóba került. Az osztály tagjai fiatalon röplapokat terjesztettek, ezért később kissé rebellis osztályként emlékeztek magukra. Két társukat a forradalomban való részvétel miatt később ki is csapták a közgazdasági technikumból. A közös ebéd mellett az elmúlt évtizedek történeteit és a régi csínyeket is felidézték, miközben megemlékeztek azokról a tanárokról és osztálytársakról is, akik már nem lehettek jelen. A találkozón Szikoráné Frankó Ilona, Vozár Pálné Szekeres Zsuzsanna, Pata Istvánné Sáfer Irén, Mezei Péterné Stankó Gyöngyi, Nyemcsok Mihályné Farka Zsuzsanna, valamint Hegyesi Károlyné Bocsonádi Róza vett részt. Bocsonádi Róza elmondása szerint a 32 fős osztályból jelenleg 14-en élnek. Már ezúttal sem tudott mindenki eljönni, az összejövetel ismét megmutatta, hogy az egykori osztálytársak közössége 6 évtized után is összetart. Míg korábban 4 évente találkoztak, ma már minden évben megszervezik az összejövetelt. A találkozóra két vendég is érkezett, Hajdú Józsefné fotós, valamint Haragos Józsefné, aki több egykori osztálytársal is baráti kapcsolatot ápolt. Az esemény végén Szikora Ilona saját készítésű horgolt terítőkkel ajándékozta meg társait. Az egykori osztálytársak közül egy valaki Los Angelesben él, ő üzenetet küldött a találkozóra, így a nagy távolság ellenére ő is bekapcsolódhatott a közös emlékezésbe. Bogdan Annabella idei második legjobb eredményével nyerte meg a gerelyhajítást a World Athletics Continental Tour Challenger besorolású zágrábi versenyén. A Békéscsabai Atlétikai Klub Európa bajnokságot is megjárt versenyzője 58,13 méteres dobással szerezte meg az első helyet, mindössze 40 cm-rel maradva el idei legjobbjától. Varga Lőrinc tanítványa az idén végén is jó formát mutatott, teljesítmény a verseny egyik kellemes meglepetése volt. A sportoló a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának elmondta, hogy edzőivel azért kerestek versenyt a szezon végére, mert továbbra is jó formában érezte magát, és bíztak egy újabb erős eredményben. Hozzátette, hogy az első dobásoknál még voltak technikai hibáim, ugyanakkor a mozgása és a nekifutás ritmusa megfelelő volt. Néhány részletet sikerült korrigálnia, aminek meg is lett az eredménye. Bogdan Annabella idén már másodszor dobott 58 méter fölött, aminek különösen örült. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 13-a vasárnap van. 51 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 13-án került fel először a slágerlistákra Bruce Springsteen áttörést hozó harmadik nagy lemeze, a Born to Run. Az augusztus 25-én megjelent album hatalmas kereskedelmi és kritikai sikert aratott, az amerikai Billboard 200-as albumlistán egészen a harmadik helyig menetelt. Ez a lemez hozta meg a világhírnevet a főnöknek, és olyan ikonikus dalokat tartalmaz, mint a címadó Born to Run, vagy a 10th Avenue Freeze Out. A siker nagyságát jól mutatja, hogy alig egy hónappal a listás debütálás után, október 27-én Springsteen egyszerre szerepelt a Time és a Newsweek magazinok címlapján.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: műsorom a kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Indulunk a hét utolsó napjának estén is a legjobb dalokkal, a kedvenceinkkel. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy a Csaba Rádiót választjátok. A következő órákban érdemes lesz, hiszen nagyon sok színes hírt, friss infót, és persze sok-sok jó zenét is hozok. Jó rádiózást!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Friss dalt mutatok a 29 éves angol énekes dalszerző Tom Gregory műhelyéből. Merész új elemeket ad a védjegyének számító pop hangzásához ebben a friss felvételben. A Different Kind of Love az R&B érzelmi drámáját idézi meg, és abszolút újdonságként hangzik az előadótól. Drámaibb és intenzívebb most a hangzás, mint a korábbi slágereiben. A Blackpooli születésű Tom Gregory az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd streamet generált már.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Holnap már ismét sokkal jobb idő lesz, akár el is érhetjük a 25 Celsius fokot. Igaz, jöhet némi csapadék. Elsősorban kisebb záporok formájában lehet számítani, erre majd valamikor hétfőn a délutáni órákban, bárcsak így lenne, hiszen fázni nem fogunk, megint nálunk lesz a legkellemesebb idő, már ami a hőmérsékleti mértékeket illeti, és hát folytatásban is állítólag ilyen nyugodt, kellemes őszi idő várható a jövő héten. Nálunk pedig a legjobb dalok várhatók, mint mindig, ezeket játszom a folytatásban, a mai estén is, még a következő órákban nektek. Itt teszek most is, amikor egy francia remek művet szintén.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Szalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Új vizekre nevezett a DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Fall Oil testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a T-Space című új dal egy mindössze negyed órás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Új életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata. Készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami már világába vitte a nézőket, stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. Volt tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Új világméretű zenei fesztiválon dolgozik két rock legenda. Carlos Santana és Eric Clapton a béke jegyében szervezték meg a Modern Woodstockot. A sztárok egy három állomásos globális koncertsorozatot álmodtak meg. San Francisco, New York és London szereplésével. Santana szerint a világnak ma is olyan pozitív rezgésekre van szüksége, mint amilyenek 69-ben átjárták a Woodstocki Fesztivált is, ahol az ő zenekara berobbant. Nem bombákkal, hanem szeretettel kell győzni, félik a zenészek, akik a Békefesztivált tehát mindenképpen meg szeretnék rendezni egyelőre. Az eseménysorozat még tervezés alatt áll. Addig is itt van nekünk Santana friss dala, egy újdonság a legendás zenésztől.
2: Dijiste

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Az utolsó napjának estéjén még egy nagyon pici időnk van, egy cél játszom, és ennek megfelelően a kedvenceket, és hát hozok még érdekességeket is, úgyhogy érdemes lesz minket választani a következőkben is. Én Hászalai Balázs vagyok, szép estét, és jó rádiózást nektek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szól nálunk.

0: Rádió.
1: Megint elrabolott egy hét, zárjuk lassan a vasárnapot, aztán átadjuk a helyünket egy újabb hétfőnek, egy következő hétnek. Holnap is jövök rögtön a következő estén a legjobb dalokkal. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát, jó pihenést kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.